0: ki a platform elemzéséből. Ugyanakkor az aktivitás is rekordszámokat mutatott. Havonta átlagosan 1,1 millió jelentkezést nyújtottak be azok, akik első munkahelyüket keresik, vagy fiatalként most lépnének be először a munkaerőpiacra. A jelöltek körében tapasztalható pezsgés a piac újra kalibrálásának időszakában jelentkezik, amikor szinte minden szakmai kategóriában megnövekedett a toborzási tevékenység, és a prioritások tekintetében van egy közös elem, a pénzügyi stabilitás. A diákoknak, a nyugdíjasoknak és a kisgyermekes szülőknek is kedvezhet az a törvénytervezet, amely megszüntetné a részmunkaidős szerződések többletadóztatását. A kezdeményezés elfogadása esetén új lendületet kaphatnak a napi 4-6 órás állások, amelyek az elmúlt években visszaszorultak. Ha a parlament véglegesen elfogadja a jogszabályt, 2027-től a részmunkaidőben dolgozók után fizetendő adókat és járulékokat kizárólag a ténylegesen megszerzett jövedelem alapján számítanák ki. A törvényjavaslat támogatói arra is felhívják a figyelmet, hogy a részmunkaidős foglalkoztatás ösztönzése segíthetne a fiatalok munkanélküliségének mérséklésében. Érdekes jelenségre hívják fel a figyelmet az agrárszakemberek. A június végén és júliusban betakarításra kerülő repce iránt mutatkozik idén a legnagyobb kereslet a gabonafélék és az olajos növények közül. A repce iránt már 2022-ben is rendkívül nagy kereslet mutatkozott az ukrajnai háború kitörését követő energiaárrobbanás miatt. A növény ugyanis hosszú ideje a biodízel gyártás egyik legfontosabb alapanyagának számít. Megújuló energiaforrás hozzájárulhat a kőolaj felhasználás csökkentéséhez, miközben alacsonyabb üvegházhatású gázkibocsátást eredményez, mint a fosszilis dízel. Bár az egyik leggyakrabban említett hátránya, hogy versenyt támaszthat az élelmiszertermeléssel szemben a termőterületekért, az energiaválságok idején egyre több ország tekint rá stratégiai jelentőségű növényként.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar kedvet.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: 500 millió lejes hitelgarancia kerettel idén is folytatódik az Új Otthon program. Mesterséges intelligencia segíti az idős gondozást Szalacson. Törvénymódosítást kezdeményezett az RMDS a 14 éven aluliak közúti kerékpározásának megkönnyítése érdekében. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. 500 millió lejes hitelgarancia kerettel idén is folytatódik az Új Otthon program, derül ki a pénzügyminisztérium jogszabálytervezetéből. A dokumentum szerint a program fenntartását az ingatlanpiaci helyzet indokolja. A lakások iránti kereslet folyamatosan nő, miközben a kínálat korlátozott, ami sokak számára megnehezíti a lakásvásárlást, különösen azoknak, akik nehezen felelnek meg a szokásos hitelfeltételeknek. A pénzügyminisztérium szerint az 500 millió lejes idei keret megállapítását a 2026-ra várható viszonylagos piaci stabilitás, a jelzálog hitelezés alakulása és a potenciális kedvezményezettek igénye indokolja. Emellett a kedvező finanszírozási feltételek is a program folytatása mellett szólnak. Egy közel 4,8 millió leértékű szociális fejlesztés

0: Kísérleti projekt indult el Szalacskösségben, mely integrált otthoni gondozási szolgáltatást hoz létre a településen élő kiszolgáltatott helyzetű idősek számára. Ennek keretében az idősek legalább egy éven át személyre szabott támogatást kapnak, miközben saját otthonukban maradhatnak. A kezdeményezés legérdekesebb eleme az, hogy mesterséges intelligenciára épülő digitális rendszert alkalmaznak az otthoni gondozásban. Az idősek számára táblagépeken és hangalapú eszközökön keresztül elérhető virtuális asszisztens napi kapcsolatot tart majd a felhasználókkal. A rendszer célja az idősek elszigeteltségének csökkentése, ugyanakkor a beszélgetések elemzésével a szakemberek például memóriazavarokra, kommunikációs nehézségekre, vagy akár demenciára utaló korai jeleket is észlelhetnek. Törvénymódosítást kezdeményezett az RMDS a 14 éven aluliak közúti kerékpározásának megkönnyítése érdekében. A jelenleg érvényes közlekedési szabályok értelmében ugyanis az említett korosztályhoz tartozó gyerekek felügyelet mellett és szervezett körülmények között sem használhatják a forgalmas útszakaszokat. Ezért a törvény kizárja őket a különböző kerékpáros, sport és szabadidős rendezvényeken való részvételből. Szabó Ödön, parlamenti képviselő, a törvénymódosítás kezdeményezője a Krónikának elmondta. A jogszabály szigorának enyhítése hozzájárulhat a bicikli használat szélesebb körben való elterjedéséhez, az egészséges életmódra neveléshez és a közlekedési kultúra növeléséhez.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.